femme chue. Sexti-ni. Sex-ni. Nummer fem. Fem. Femti-en. Fem-en. Åttiseks. Åtte-seks. Tjuefire. To-fire. Trettifire. Tre-fire. Trettito. Tre-to. Sytti. Sju-null. Nummer åtte. Åtte. Sekstitre. Seks, tre. Syttini. Sju, ni.